0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM Stereo 107,7 MHz.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Adre.

0: 107,7 MHz FM stereo, radio
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7.
3: A pontos idő 14 óra.
4: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
5: A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
4: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
5: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
4: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerbiai polgárok átlagosan 425 eurót veszítenek az SMS csalásokon. A leggyakoribb átverések közé tartoznak az álbefektetési ajánlatok, a hamis csomagküldési értesítések és az ismert márkák nevében küldött megtévesztő üzenetek. A felmérés szerint a csalások nem csak az időseket érintik, hanem a fiatalabb generációt is. Augusztus 3-ától további 30 ezer darab 10 ezer dinár értékű üdülési utalványt osztanak ki Szerbiában. Azoknak szánják, akik a leginkább rászorulnak, a nyugdíjasoknak, részletezte Hussein Memić, idegenforgalmi miniszter, a belgrádi rádió vendégeként. Emelkedett a sertéshús ára. Az afrikai sertéspest is miatt csökkent a sertésállomány Szerbiában. A drágulás mértéke attól függ, hogy az importőrök milyen gyorsan tudják pótolni a kieső hazai kínálatot. A betegség különösen a macsfai és a szerémségi körzetben, valamint Belgrád térségében okoz súlyos problémákat. Franciaországban szeptembertől törvény tiltja a 15 év alatti fiatalok számára a közösségi oldalak használatát. A francia parlament kedden fogadta el a jogszabályt, amely elsőként vezet be ilyen szigorú korlátozást Európában. Szükségállapotot hirdettek Chilében a súlyos árvizek miatt. Az áradások eddig legalább 5 ember életet követeltek, és több mint 99 ezer embert szigeteltek el a külvilágtól. Sok helyre csak helikopterrel vagy katonai járművekkel lehet eljutni. Az aranyérmes spanyol válogatott kapitánya Rodri kapta az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának járó aranylabdát a vasárnapi döntő után. Miomir Kecmanović és Györe László sem jutott be az ATP torna második fordulójába. Kecmanović 3 szetben kapott ki, míg Györe 2 játszmában maradt alul, írja a 021. Ma napközben felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok is várhatók. Az ország többi részén többnyire borult lesz az ég, helyenként esővel, záporokkal és zivatarokkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Estére mindenütt kiderül az ég, és az éjszaka folyamán derült idő várható. Az előrejelzés szerint július végéig még 2 hullámban érkezik nedvesebb és labilisabb légtömeg. Az első csütörtök este is éjszaka éri el Vajdaságot és Nyugat-Szerbiát, pinteken pedig az ország többi részét. A második csapadék hullám vasárnap és hétfőn várható. Július 28-ától ismét stabilabb, szárazabb időjárásra lehet számítani. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag, növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

0: Értettem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a mosolygó fejemet.
1: Az Adai Rádió hullámhosszán.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprelactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerbiai polgárok átlagosan 425 eurót veszítenek az SMS csalásokon. A leggyakoribb átverések közé tartoznak az álbefektetési ajánlatok, a hamis csomagküldési értesítések és az ismert márkák nevében küldött megtévesztő üzenetek. A felmérés szerint a csalások nem csak az időseket érintik, hanem a fiatalabb generációt is. Augusztus 3-ától további 30 ezer darab 10 ezer dinár értékű üdülési utalványt osztanak ki Szerbiában. Azoknak szánják, akik a leginkább rászorulnak, a nyugdíjasoknak, részletezte Hussein Memic, idegenforgalmi miniszter, a belgrádi rádió vendégeként. Emelkedett a sertéshús ára. Az afrikai sertéspest is miatt csökkent a sertésállomány Szerbiában. A drágulás mértéke attól függ, hogy az importőrök milyen gyorsan tudják pótolni a kieső hazai kínálatot. A betegség különösen a macsvai és a szerémségi körzetben, valamint Belgrád térségében okoz súlyos problémákat. Franciaországban szeptembertől törvény tiltja a 15 év alatti fiatalok számára a közösségi oldalak használatát. A francia parlament kedden fogadta el a jogszabályt, amely elsőként vezet be ilyen szigorú korlátozást Európában. Szükségállapotot hirdettek Chilében a súlyos árvizek miatt. Az áradások eddig legalább 5 ember életet követeltek, és több mint 99 ezer embert szigeteltek el a külvilágtól. Sok helyre csak helikopterrel vagy katonai járművekkel lehet eljutni. Az aranyérmes spanyol válogatott kapitánya Rodri kapta az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának járó aranylabdát a vasárnapi döntő után. Miomir Kecmanovic és Györe László sem jutott be az ATP torna második fordulójába. Kecmanovic 3 szedben kapott ki, míg Györe 2 játszmában maradt alul, írja a 021. Ma napközben felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok is várhatók. Az ország többi részén többnyire borult lesz az ég, helyenként esővel, záporokkal és zivatarokkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Estére mindenütt kiderül az ég, és az éjszaka folyamán derült idő várható. Az előrejelzés szerint július végéig még 2 hullámban érkezik nedvesebb és labilisabb légtömeg. Az első csütörtök este is éjszaka éri el Vajdaságot és Nyugat-Szerbiát, pinteken pedig az ország többi részét. A második csapadék hullám vasárnap és hétfőn várható. Július 28-ától ismét stabilabb, szárazabb időjárásra lehet számítani. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Transz Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkaisori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

0: világ ellen.
1: Kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerbiai polgárok átlagosan 425 eurót veszítenek az SMS csalásokon. A leggyakoribb átverések közé tartoznak az álbefektetési ajánlatok, a hamis csomagküldési értesítések és az ismert márkák nevében küldött megtévesztő üzenetek. A felmérés szerint a csalások nem csak az időseket érintik, hanem a fiatalabb generációt is. Augusztus 3-ától további 30 ezer darab 10 ezer dinár értékű üdülési utalványt osztanak ki Szerbiában. Azoknak szánják, akik a leginkább rászorulnak, a nyugdíjasoknak, részletezte Hussein Memic, idegenforgalmi miniszter, a belgrádi rádió vendégeként. Emelkedett a sertéshús ára. Az afrikai sertéspest is miatt csökkent a sertésállomány Szerbiában. A drágulás mértéke attól függ, hogy az importőrök milyen gyorsan tudják pótolni a kieső hazai kínálatot. A betegség különösen a macsfai és a szerémségi körzetben, valamint Belgrád térségében okoz súlyos problémákat. Franciaországban szeptembertől törvény tiltja a 15 év alatti fiatalok számára a közösségi oldalak használatát. A francia parlament kedden fogadta el a jogszabályt, amely elsőként vezet be ilyen szigorú korlátozást Európában. Szükségállapotot hirdettek Chilében a súlyos árvizek miatt. Az áradások eddig legalább 5 ember életet követeltek, és több mint 99 ezer ember szigeteltek el a külvilágtól. Sok helyre csak helikopterrel vagy katonai járművekkel lehet eljutni. Az aranyérmes spanyol válogatott kapitánya Rodri kapta az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának járó aranylabdát a vasárnapi döntő után. Miomir Kecmanovic és Györe László sem jutott be az ATP torna második fordulójába. Kecmanovic 3 szedben kapott ki, míg Györe 2 játszmában maradt alul, írja 0-21. Ma napközben felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok is várhatók. Az ország többi részén többnyire borult lesz az ég, helyenként esővel, záporokkal és zivatarokkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Estére mindenütt kiderül az ég, és az éjszaka folyamán derült idő várható. Az előrejelzés szerint július végéig még 2 hullámban érkezik nedvesebb és labilisabb légtömeg. Az első csütörtök este is éjszaka éri el Vajdaságot és Nyugat-Szerbiát, pinteken pedig az ország többi részét. A második csapadék hullám vasárnap és hétfőn várható. Július 28-ától ismét stabilabb, szárazabb időjárásra lehet számítani. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

0: magyar, lettem az utolsó vendég az otthonunkban.
1: Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A város még ébre, reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerbiai polgárok átlagosan 425 eurót veszítenek az SMS csalásokon. A leggyakoribb átverések közé tartoznak az álbefektetési ajánlatok, a hamis csomagküldési értesítések és az ismert márkák nevében küldött megtévesztő üzenetek. A felmérés szerint a csalások nem csak az időseket érintik, hanem a fiatalabb generációt is. Augusztus 3-ától további 30 ezer darab 10 ezer dinár értékű üdülési utalványt osztanak ki Szerbiában. Azoknak szánják, akik a leginkább rászorulnak, a nyugdíjasoknak, részletezte Huszein Memić, idegenforgalmi miniszter, a belgrádi rádió vendégeként. Emelkedett a sertéshús ára. Az afrikai sertéspest is miatt csökkent a sertésállomány Szerbiában. A drágulás mértéke attól függ, hogy az importőrök milyen gyorsan tudják pótolni a kieső hazai kínálatot. A betegség különösen a macsvai és a szerémségi körzetben, valamint Belgrád térségében okoz súlyos problémákat. Franciaországban szeptembertől törvény tiltja a 15 év alatti fiatalok számára a közösségi oldalak használatát. A francia parlament kedden fogadta el a jogszabályt, amely elsőként vezet be ilyen szigorú korlátozást Európában. Szükségállapotot hirdettek Chilében a súlyos árvizek miatt. Az áradások eddig legalább 5 ember életet követeltek, és több mint 99 ezer embert szigeteltek el a külvilágtól. Sok helyre csak helikopterrel vagy katonai járművekkel lehet eljutni. Az aranyérmes spanyol válogatott kapitánya Rodri kapta az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának járó aranylabdát a vasárnapi döntő után. Miomir Kecmanović és Győre László sem jutott be az ATP torna második fordulójába. Kecmanović 3 szettben kapott ki, míg Győre 2 játszmában maradt alul, írja a 0-21. Ma napközben felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok is várhatók. Az ország többi részén többnyire borult lesz az ég, helyenként esővel, záporokkal és zivatarokkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Estére mindenütt kiderül az ég, és az éjszaka folyamán derült idő várható. Az előrejelzés szerint július végéig még 2 hullámban érkezik nedvesebb és labilisabb légtömeg. Az első csütörtök este is éjszaka éri el Vajdaságot és Nyugat-Szerbiát, pinteken pedig az ország többi részét. A második csapadék hullám vasárnap és hétfőn várható. Július 28-ától ismét stabilabb, szárazabb időjárásra lehet számítani. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

0: utcás!
1: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktrans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155. A legfrissebb slágerek az Adai Rádión.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Nálunk mindent megtalál. Kitelt DOO szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite DOO szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. Adai Rádió. Hírek minden órában.

0: A pontos idő 18 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerbiai polgárok átlagosan 425 eurót veszítenek az SMS csalásokon. A leggyakoribb átverések közé tartoznak az álbefektetési ajánlatok, a hamis csomagküldési értesítések és az ismert márkák nevében küldött megtévesztő üzenetek. A felmérés szerint a csalások nem csak az időseket érintik, hanem a fiatalabb generációt is. Augusztus 3-ától további 30 ezer darab 10 ezer dinár értékű üdülési utalványt osztanak ki Szerbiában. Azoknak szánják, akik a leginkább rászorulnak, a nyugdíjasoknak, részletezte Huszein Memić, idegenforgalmi miniszter, a belgrádi rádió vendégeként. Emelkedett a sertéshús ára. Az afrikai sertéspest is miatt csökkent a sertésállomány Szerbiában. A drágulás mértéke attól függ, hogy az importőrök milyen gyorsan tudják pótolni a kieső hazai kínálatot. A betegség különösen a macsvai és a szerémségi körzetben, valamint Belgrád térségében okoz súlyos problémákat. Franciaországban szeptembertől törvény tiltja a 15 év alatti fiatalok számára a közösségi oldalak használatát. A francia parlament kedden fogadta el a jogszabályt, amely elsőként vezet be ilyen szigorú korlátozást Európában. Szükségállapotot hirdettek Chilében a súlyos árvizek miatt. Az áradások eddig legalább 5 ember életet követeltek, és több mint 99 ezer embert szigeteltek el a külvilágtól. Sok helyre csak helikopterrel vagy katonai járművekkel lehet eljutni. Az aranyérmes spanyol válogatott kapitánya Rodri kapta az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának járó aranylabdát a vasárnapi döntő után. Miomir Kecmanović és Győre László sem jutott be az ATP torna második fordulójába. Kecmanović 3 szettben kapott ki, míg Győre 2 játszmában maradt alul, írja 0-21. Ma napközben felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb napos időszakok is várhatók. Az ország többi részén többnyire borult lesz az ég, helyenként esővel, záporokkal és zivatarokkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Estére mindenütt kiderül az ég, és az éjszaka folyamán derült idő várható. Az előrejelzés szerint július végéig még 2 hullámban érkezik nedvesebb és labilisabb légtömeg. Az első csütörtök este is éjszaka éri el Vajdaságot és Nyugat-Szerbiát, pinteken pedig az ország többi részét. A második csapadék hullám vasárnap és hétfőn várható. Július 28-ától ismét stabilabb, szárazabb időjárásra lehet számítani. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag, növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: A pontos idő 19 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A szerbiai polgárok átlagosan 425 eurót veszítenek az SMS csalásokon. A leggyakoribb átverések közé tartoznak az álbefektetési ajánlatok, a hamis csomagküldési értesítések és az ismert márkák nevében küldött megtévesztő üzenetek. A felmérés szerint a csalások nem csak az időseket érintik, hanem a fiatalabb generációt is. Augusztus 3-ától további 30 ezer darab 10 ezer dinár értékű üdülési utalványt osztanak ki Szerbiában. Azoknak szánják, akik a leginkább rászorulnak, a nyugdíjasoknak, részletezte Hussein Memić, idegenforgalmi miniszter, a belgrádi rádió vendégeként. Emelkedett a sertéshús ára. Az afrikai sertéspest is miatt csökkent a sertésállomány Szerbiában. A drágulás mértéke attól függ, hogy az importőrök milyen gyorsan tudják pótolni a kieső hazai kínálatot. A betegség különösen a macsvai és a szerémségi körzetben, valamint Belgrád térségében okoz súlyos problémákat. Franciaországban szeptembertől törvény tiltja a 15 év alatti fiatalok számára a közösségi oldalak használatát. A francia parlament kedden fogadta el a jogszabályt, amely elsőként vezet be ilyen szigorú korlátozást Európában. Szükségállapotot hirdettek Chilében a súlyos árvizek miatt. Az áradások eddig legalább 5 ember életet követeltek, és több mint 99 ezer embert szigeteltek el a külvilágtól. Sok helyre csak helikopterrel vagy katonai járművekkel lehet eljutni. Az aranyérmes spanyol válogatott kapitánya Rodri kapta az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának járó aranylabdát a vasárnapi döntő után. Miomir Kecmanović és Győre László sem jutott be az ATP torna második fordulójába. Kecmanović 3 szetben kapott ki, míg Győre 2 játszmában maradt alul, írja 0-21. Ma napközben felszakadozik a felhőzet és hosszabb, rövidebb napos időszakok is várhatók. Az ország többi részén többnyire borult lesz az ég, helyenként esővel, záporokkal és zivatarokkal. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Estére mindenütt kiderül az ég, és az éjszaka folyamán derült idő várható. Az előrejelzés szerint július végéig még 2 hullámban érkezik nedvesebb és labilisabb légtömeg. Az első csütörtök este is éjszaka éri el Vajdaságot és Nyugat-Szerbiát, pinteken pedig az ország többi részét. A második csapadék hullám vasárnap és hétfőn várható. Július 28-ától ismét stabilabb, szárazabb időjárásra lehet számítani. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: radicsevégy paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag, növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: mert az olyanok, mint mi sose búcsúznak el.
1: Hey! Oh! Let's go!
2: Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

0: Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.
1: Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innapredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innap Redactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

hogy részem mindig elhagyom valahol. Azt mondják, válasz és menj már, aki mindent hurcol, csak életet pazarol.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.